Őtől fülig FM 87.6.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Kettőtől fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM. I don't want you ever to forget about.

Mindent a fülnek. Fan FM 87.6 Csíkszereda. Don't cry, baby.

0: rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtök reggel egyezted a parlamenti pártokkal Nikus Jordán államfő a kormányfő jelölt személyéről. A Kotrocseni palotában reggel 9 órakor kezdődnek a tárgyalások a Peszedével, majd az AUR, a Penele, az USZERE és 11 órakor az RMDS következik. Egyeztetések délután 2-kor zárulnak a független parlamenti képviselőkkel. A több mint 4 hónapja tartó politikai válságban továbbra sincs stabil parlamenti többség az új kormány mögött. A pártok eltérő elképzelésekkel érkeznek a tárgyalásokra, az államfő pedig az egyeztetések után jelölhet miniszterelnököt. Több mint 2,7 millió romániai nyugdíjat számolhattak el hibásan a 2024-es újraszámolást követően, állítja a számvevő szék jelentése. Becslésük szerint mintegy 2,2 millió nyugdíjas a nekijárónál kevesebbet, több mint 570 ezer pedig magasabb összeget kaphatott. Az előbbi esetben az állam mintegy 230 millió lejjel tartozhat az érintetteknek, míg a túlfizetések értéke meghaladja a 71 millió lejt. A hibák a többek között kihagyott járulékfizetési időszakok, informatikai problémák és a jogszabályok helytelen alkalmazása okozhatta. A számvevőszék hangsúlyozza, ezek statisztikai becslések, nem az összes nyugdíj egyenkénti ellenőrzésén alapulnak. 10 ember vesztette életét súlyos közúti balesetekben Hargita megyében az év első 8 hónapjában. A rendőrség 71 súlyos balesetet jegyzett, ezekben 67-en súlyosan, 19-en pedig könnyebben sérültek. A balesetek leggyakoribb oka a kerékpárosok és rollerezők szabálytalansága volt. Ez az esetek több mint 35%-ában játszott szerepet. Ezt a nem megfelelő sebesség követte. A rendőrök az időszakban több mint 24 ezer közlekedési bírságot szabtak ki, és több mint 2000 jogosítványt vontak be. Végéhez közelednek a Hargita megye tanácsának útkezelő vállalata által végzett nyári karbantartási munkálatok.

a megyei besorolású utakon. A kövezési munkálatokat Csík és Udvarhelyszéken elvégezték, a kátyúzással jelenleg Gyergyó térségében dolgoznak. Idén 6,3 millió lejt fordítottak a célra, közölte a megyei önkormányzat. A megyei utak karbantartása a téli szezonra is biztosított, a megyei tanács műszaki igazgatósága készíti elő a szerződéseket, amelyre ebben a szezonban 17 millió lejt különítettek el. 3 év kiadás után ismét megkezdik a vadon

0: Környező megyékben idén több fertőzött rókát, kutyát, macskát és szarvasmarhát azonosítottak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint derült égbolt mellett többnyire száraz, napos idő várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 6 fokra csökken, napközben a csúcsérték akár a 24 Celsius fokot is elérheti.
1: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval. Cover my tracks, I can't bear.

0: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Elkezdődött az Axiók Dedemániája a Dedemánban. Most nálunk a 85 literes páncertalicska csak 169, valamint a 200 literes páncerbetonkeverő csak 1169 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le a pulykamel szűzpecsenyére 100 grammonként öt lej 19 baniért a Lidl Plus-tal, a 200 vagy 250 grammos Milbona cheddar sajtra 9 lej 99 baniért a Lidl Plus-tal, valamint a 730 ml-es Fairy Max Power folyékony mosogatószerre 8 lej 99 baniért a Lidl Plus-tal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről. Csíkszeredán a Kaufland mögött. Új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral. Motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton. Halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és a rabteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
4: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: A Spektrum Oktatási Központban idén 73 diák tett sikeresen felső közép és felsőfokú Cambridge nyelvvizsgát. A bevált recept nem változik. Októbertől várunk minden diákot, aki jövő júniusban Cambridge vizsgát szeretne tenni. Szintfelmérő és személyre szóló tanácsadás a Spektrum Oktatási Központban Csíkszereda, Kossuth utca 9. Minden hétköznap 9 és 17 óra között. www.nyelvoktatás.ro 07 45 45 45 48.
1: Spectrum, British Council. Advantage Premium Member.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai padlizsán 5 kg-os kiszerelésben 18 lej 99 bani, és a hazai piros kápia paprika 5 kg-os kiszerelésben 32 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
4: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
5: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
6: Reklámot hallottak!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Siegfried Murashan európai parlamenti képviselőt jelölte miniszterelnöknek. Nikos Ordán államfő a pártokkal folytatott több mint 6 órás konzultáció lezárása után. Az elnök szerint Siegfried Murashan kapta a legtöbb támogatást a konzultációkon résztvevő pártoktól, és 3 politikai alakulat is őt javasolta a kormányfői posztra. Nikos Ordán kiemelte a kormányfőjelölt európai parlamenti tapasztalatát és tárgyalási szakértelmét. Siegfried Murashan gondolkodási időt kért, egyelőre nem döntött arról, elfogadja-e a felkérést. Nikos Ordán közölte, megvárja a jelölt válaszát, mielőtt kihirdetné a kinevezéséről szóló rendeletet a hivatalos közlönyben. Az elnök szerint a kijelölt miniszterelnök nehéz feladat előtt áll, mivel jelenleg nincs kialakult parlamenti többség. Nem hozott áttörést Nikos Ordán államfő és a parlamenti pártok tegnapi konzultációja. Továbbra sem körvonalazódik olyan megoldás, amely mögött biztos parlamenti többség állna. Kelemen Hunor RNDS elnök az egyeztetés után úgy fogalmazott, a szövetség kész megszavazni egy kormányt, amennyiben azt a PESZEDE és a PENELE is támogatja. Egyelőre azonban sem a miniszterelnök jelölt személyéről, sem arról nincs megállapodás, hogy politikai vagy szakértői kabinet alakulna. Csoma Botond RNDS szóvivő szerint közben az előrehozott választás forgatókönyve is reális maradt. A képviselőház szerdán döntőházként 254 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett fogadta el a büntető törvénykönyvet módosító tervezetet, amely szerint önálló bűncselekménnyé válhat Romániában a kényszerházasság és a kényszerített együttélés. A hatályba lépéshez még az államfő kihirdetése szükséges. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, helyenként a gomoly felhőzet zavarja majd a napsütést. 5 fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 23-25 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek
1: érték 23-25 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.

0: Elkezdődött az Axiók Dédé mániája a Dédémánban.
1: Most nálunk a 10 cm-es vastag alumínium kasírozású Baudemann üveggyapot csak 185 lej tekercsenként, valamint a Baudemann Slate Cloudy Grey dekorációs természetes kő csak 89 lej 99 bani dobozonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen. Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Reklámot hallottak.

0: Fülig zene, mosoly az arcon. A 87,6-on.
1: Szeptember 18-a van, jó reggelt kívánok! Diana nevű hallgatóinknak kívánunk egyben egy boldog névnapot. 1981 és 1992 között ezen a napon ünnepelték a Rokkantak napját Magyarországon, mindennek 45 éve. Szintén egy érdekesség, 1983-ból a Kiss együttes tagjai make-up, azaz smink nélkül tűntek fel a Music Television műsorában. A rajongókra sokkolóan hatott a váltás, mivel a zenekar addig maszkszerűen kifestve jelent meg mindenhol. 1587-ben született Francesca Caccini, olasz előadó művész, zeneszerző, költő, zenetanár, az első nő, aki megírta egy operát. 1810 óta a Chilei Köztársaság nemzeti ünnepét tartják a mai napon. 1819-ben született Foucault, francia fizikus, aki ingájával bebizonyította, hogy a Föld tengely körül leforog. 1851-ben jelent meg a New York Times első száma. A kalendárium rovatunk végére az ajándékdalt is előkészítettem már, hiszen ezzel kedveskedünk a napünnepeltjeinek.

0: Október 26-án derül ki, hogy kikapja a 2026-os aranylabdát. Az elmúlt hetekben valóságos találgatási kampány indult, de volt, aki konkrétan kijelentette magáról, hogy ő lenne az érdemes rá. Előbb Kylian Mbappé, majd Lamine Jamal is úgy fogalmazott, hogy saját magának adná a díjat. A korábbi magyar szövetségi kapitány Lothar Matthäus azonban Harry Kane-nek adná a díjat. A témában egyébként megszólalt az Atletico Madrid edzője Diego Simeone is, aki honfitársának adná az aranylabdát, látva, hogy milyen VB-je volt, és hogy hány éves. Úgy fogalmazott Simeone, hogy ez nem is kérdés, ő Messinek adná a 2026-os aranylabdát. Messi karrierje során egyébként 8-szor nyerte meg az aranylabdát, amivel már rekordernek számít, de ha 39 évesen, nem Európában futballozva, újra ő lenne a győztes, akkor valami évekkel ezelőtt elképzelhetetlennek tartott dolog történne. Nos, a találgatásoknak október 26-án lesz vége.
1: Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fan FM-en. 87.6 Csíkszereda. Let's go.

0: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le a pulykamell szűzpecsenyére 100 grammonként öt lej 19 banért a Lidl Plus-tal. A 200 vagy 250 grammos Milbona cheddar sajtra 9 lej 99 banért a Lidl Plus-tal. Valamint a 730 ml-es Fairy Max Power folyékony mosogatószerre 8 lej 99 banért a Lidl Plus-tal. Lidl. 15 éve igazán megéri. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai padlizsán 5 kg-os kiszerelésben 18 lej 99 bani, és a hazai piros kápia paprika 5 kg-os kiszerelésben 32 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és a rabteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
4: Reklámot hallottak.

0: Király Viktor és a nélküled 2026-ból fél kilenc után 7 perccel. Az az igazság, hogy egy jó kis diszkó klasszikus következik. Eddie Grant már előkészült a Gimme Up Joanna-val. A dal egyébként 1988-ban jelent meg, és hogyha már a remény mint olyan előkerült, nagyon bízom benne, hogy idén, a mai napon is lesz 23, akár 25 Celsius fok, még úgy is, hogy közben ránézek az előrejelzésre, és jelenleg mindössze 6 fokot látok. Érdemes most már rétegesen öltözködni.
1: Fun FM Rádió.

0: állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től. You're always there.

0: Az RMDSZ és a Kommunitás Alapítvány idén összesen 15.350 román nyelvi és irodalmi tesztgyűjteményt oszt ki a magyar tannyelven tanuló vizsgák előtt álló diákoknak. A gyűjteményeket román nyelvi és irodalom szakos pedagógusok állították össze, figyelembe véve a magyar anyanyelvű diákok sajátos oktatási helyzetét és a rájuk vonatkozó vizsgakövetelményeket. A kiadványok az Oktatási és Kutatási Minisztérium jóváhagyásával jelentek meg, így szakmailag megbízható segítséget nyújtanak a tanórai munkához és az önálló felkészüléshez. A feladatok lehetőséget teremtenek a célzott gyakorlásra és az önellenőrzésre, valamint a vizsgatípusok és feladatformák alaposabb megismerésére. A 8 és 12. osztályosoknak szánt tesztgyűjteményeket az RMDSZ megyei és területi szervezetei már átvették. A cél, hogy az elkövetkező időszakban a kiadványok eljussanak minden érintett magyar tannyelvű oktatási intézménybe. A program keretében egyébként 8950 példányt, a 8. osztályosok 6400 példányt pedig a 12. osztályos tanulók kapnak meg. Most már csak annyi kell eztán, hogy használják, illetve gyakoroljanak annak érdekében, hogy a megmérettetés sikeres legyen.
1: Fun FM Rádió, Fülig Zene!
2: Fülig Zene! FM 87.6, Csíkszereda!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Siegfried Murashan európai parlamenti képviselőt jelölte miniszterelnöknek. Nikos Ordán államfő a pártokkal folytatott több mint 6 órás konzultáció lezárása után. Az elnök szerint Siegfried Murashan kapta a legtöbb támogatást a konzultációkon résztvevő pártoktól, és 3 politikai alakulat is őt javasolta a kormányfői posztra. Nikos Ordán kiemelte a kormányfőjelölt európai parlamenti tapasztalatát és tárgyalási szakértelmét. Siegfried Murashan gondolkodási időt kért, egyelőre nem döntött arról, elfogadja-e a felkérést. Nikos Ordán közölte, megvárja a jelölt válaszát, mielőtt kihirdetné a kinevezéséről szóló rendeletet a hivatalos közlönyben. Az elnök szerint a kijelölt miniszterelnök nehéz feladat előtt áll, mivel jelenleg nincs kialakult parlamenti többség. Nem hozott áttörést Nikos Ordán államfő és a parlamenti pártok tegnapi konzultációja. Továbbra sem körvonalazódik olyan megoldás, amely mögött biztos parlamenti többség állna. Kelemen Hunor RNDS elnök az egyeztetés után úgy fogalmazott, a szövetség kész megszavazni egy kormányt, amennyiben azt a PESZEDE és a PENELE is támogatja. Egyelőre azonban sem a miniszterelnök jelölt személyéről, sem arról nincs megállapodás, hogy politikai vagy szakértői kabinet alakulna. Csoma Botond RNDS szóvivő szerint közben az előrehozott választás forgatókönyve is reális maradt. A képviselőház szerdán döntőházként 254 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett fogadta el a büntető törvénykönyvet módosító tervezetet, amely szerint önálló bűncselekménnyé válhat Romániában a kényszerházasság és a kényszerített együttélés. A hatályba lépéshez még az államfő kihirdetése szükséges. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani. Helyenként a gomoly felhőzet zavarja majd a napsütést. 5 fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 23-25 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Fülig zenék az éterben az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjaival. Ezt kínálom a háttérbe, a munka mellé, vagy éppenséggel reggeli mellé. Jó reggelt kívánok, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket, tartsanak velem a folytatásban is.

0: tartalicska csak 169, valamint a 200 literes páncerbetonkeverő csak 1169 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Reklámot hallottak.

Kaita és a Madán egy új életet kapott a dal idén, de természetesen ez bárhogy szól, jól szól, mert lehet rá táncolni, és ez a lényeg. Főleg, hogyha az ember lábába beleköltözik a gugi, évszaktól vagy éppenséggel napszaktól függetlenül. Nyilván, aki ülő munkát végez, annak egy kicsit nehezebb táncolni, de nem árt olyankor felállni és átmozgatni magunkat, ha csak azért is, hogy ne gémberedjünk bele a nagy munkába. Ace of Base és a Beautiful Life érkezik most 1995-ből.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör
1: és a fanefem.
0: Csíki vagy, ha hallgatod.

Van, aki én sem tudja képzelni a reggelt egy jó erős fekete nélkül, valaki csak dalban szereti a kávét, ők voltak a Noah, ez volt a Two Cafe. Vadi új nagy lemezzel tért vissza Chaka Khan, és egyáltalán nem apró sztájl, hiszen ugye úgy szokták mondani, az igazán sok évet eltöltött zeneiparban tevékenykedő nagy, igazán nagy sztárokra, hogy ők már a zene dinoszauruszai. Nos, Chaka Khan vadi új albuma Shakzilla nevet kapta. A 9-szeres Grammy-díjas énekesnő neve önmagában is jó apropó arra, hogy meghallgassunk akár egy régi, akár egy vadi új dalt a napokban megjelent nagylemezről. Nos, én ez utóbbi mellett döntöttem. Chaka Khan itt sem aprózott, Snoop Dogg-gal közösen állt össze. Ez a Boogies in My Soul.

0: Show 'em.
1: A legfrissebb slágerek a nap 24 órájában. Fun FM, fülig zene.

0: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le a pulykamell szűzpecsenyére 100 grammonként ötlej 19 banért a Lidl Plus-tal. A 200 vagy 250 grammos Milbona cheddar sajtra 9 99 banért a Lidl Plus-tal. Valamint a 730 ml-es Fairy Max Power folyékony mosogatószerre 8 99 banért a Lidl Plus-tal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
1: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
2: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Reklámot hallottak.

Tudományos kutatásokkal bizonyították, hogy a tűfóbia nem hiszti, hanem bénító valóság. Súlyos fizikai tünetekkel, ájulással, pánikkal, heves szívdobogással járó félelem reakció, és az emberiség 2-3%-a küzd vele. Épp ez a bénító félelem bojkottálja mondjuk a vérvételt. Emiatt viszont számos veszélyes hiányállapot is rejtve maradhat. Na de mit tegyen az, aki laborvizsgálatra vár, de retteg a tűtől? Segíthetek leküzdeni a laborpánikot? Van 4 nagyon egyszerű trükk, de természetesen ezek azok mellé is bejöhetnek, amikkel már mondjuk, akik tűfóbiától szenvednek, már kísérleteznek, hogy leküzdjék, magyarán a meglévő trükköket érdemes akár ezekkel is kiegészíteni. Mindenek előtt szólni kell előre. Amint belépünk, nyugodtan mondjuk el az illetőnek, a szakembernek, hogy félünk, és akár el is ájulhatunk egytől. Higgyük el, hogy így sokkal kíméletesebbek lesznek. Kérjük meg, hogy ha van rá lehetőség, akkor fektessenek le. Ez segít, hogy ne essen le az illetőnek a vérnyomása, de ha mégis elájul, akkor nem üti meg magát. Ugyanakkor nagyon-nagyon általános alapszabály, nem kell odanézni. Az ember kíváncsi természetű, de nem kell nézni, hogy hatol bele a tű a karjába, főleg, hogyha ugye fóbiája van. Nézzünk nyugodtan a másik irányba, amikor szúrnak, és hallgassunk pörgő zenét a fülhallgatón. És végül lélegezzünk. A doboz légzés ilyenkor is segíthet oldani a szorongást. 4 másodpercig beszív, 4 másodpercig bent tart, 4 másodpercig kifúj, ezt párszor megismétli, és gyakorlatilag túl is van a vérvételen.

Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM Fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai padlizsán 5 kg-os kiszerelésben 18 lei 99 bani, és a hazai piros kápia paprika 5 kg-os kiszerelésben 32 lei 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Munkához, tanuláshoz vagy érettségi kiváltásához mielőbb nyelvvizsgára van szükséged? ECL nyelvvizsga felkészítőre várunk angol, német és román nyelvből, akár már novemberi vizsgázási lehetőséggel. Szintfelmérő és személyre szóló tanácsadás a Spektrum Oktatási Központ székhelyén Csíkszereda, Kossuth utca 9, minden hétköznap 9 és 17 óra között. www.nyelvoktatás.ro.
3: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
4: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arab teli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
5: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Siegfried Murashan európai parlamenti képviselőt jelölte miniszterelnöknek. Nikos Ordán államfő a pártokkal folytatott több mint 6 órás konzultáció lezárása után. Az elnök szerint Siegfried Murashan kapta a legtöbb támogatást a konzultációkon résztvevő pártoktól, és 3 politikai alakulat is őt javasolta a kormányfői posztra. Nikos Ordán kiemelte a kormányfőjelölt európai parlamenti tapasztalatát és tárgyalási szakértelmét. Siegfried Murashan gondolkodási időt kért, egyelőre nem döntött arról, elfogadja-e a felkérést. Nikos Ordán közölte, megvárja a jelölt válaszát, mielőtt kihirdetné a kinevezéséről szóló rendeletet a hivatalos közlönyben. Az elnök szerint a kijelölt miniszterelnök nehéz feladat előtt áll, mivel jelenleg nincs kialakult parlamenti többség. Nem hozott áttörést Nikos Ordán államfő és a parlamenti pártok tegnapi konzultációja. Továbbra sem körvonalazódik olyan megoldás, amely mögött biztos parlamenti többség állna. Kelemen Hunor RNDS elnök az egyeztetés után úgy fogalmazott, a szövetség kész megszavazni egy kormányt, amennyiben azt a PESZEDE és a PENELE is támogatja. Egyelőre azonban sem a miniszterelnök jelölt személyéről, sem arról nincs megállapodás, hogy politikai vagy szakértői kabinet alakulna. Csoma Botond RNDS szóvivő szerint közben az előrehozott választás forgatókönyve is reális maradt. A képviselőház szerdán döntőházként 254 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett fogadta el a büntető törvénykönyvet módosító tervezetet, amely szerint önálló bűncselekménnyé válhat Romániában a kényszerházasság és a kényszerített együttélés. A hatályba lépéshez még az államfő kihirdetése szükséges. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani. Helyenként a gomoly felhőzet zavarja majd a napsütést. A csúcsérték 23-25 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 3 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Időjárás szempontjából is kellemesnek ígérkezik nem csak a mai nap, hanem az előttünk álló hétvége is. Érdemes kihasználni, mert jövő hét elején egy hidegfront éri el a Kárpát-medencét, jelentős lehűlést hoz. Hamarosan erről is beszélni fogunk, tartsanak velem!

Arthur Rambo is tiszteletét tette a mai kotyogóban, érdemes rá is figyelni, hiszen remek muzsikákkal kísérletezik, illetve hát nyilván szórakoztat bennünket. Sarkvidéki eredetű hidegbetörés éri el a Kárpát-medencét. Jön a nagy fordulat az időjárásban, ezért is mondottam korábban, érdemes kihasználni az előttünk álló hétvégét, illetve a 23-24 Celsius fokokat, nem másért, de jövő héttől folyamatos lehűlés áll be, és egészen 11 fokig csökken a nappali átlaghőmérséklet legalábbis nálunk fele. Így aztán, hogyha tehetjük, akkor a közelgő hétvégén ki a szabadba, és élvezni ezt a csöpp napsütést, mert jövő héttől csapadékossá válik az időjárás, mind a mellett, hogy jelentős lehűlés is érkezik. Tulajdonképpen egy markáns hidegfront éri el a térséget, ugye a Kárpát-medencét, amely a brit blokkoló anticiklon hatására sarkvidéki eredetű hideg légtömeget szállít a Kárpát-medencébe észak-észak-kelet fölül. Ez az időjárási változás drasztikus lehűlést okoz és véget vet legalábbis egy időre a nyárias időnek. Azért mondom, hogy egy időre, mert a legfrissebb előrejelzés szerint a hőmérséklet a sok évi átlagnak megfelelően, vagy annál kissé magasabban alakul szeptember 21-e után egészen október 19-éig.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Szeptember 23-a és 26-a között első alkalommal kerül sor pszichológiai témájú fesztiválra Csíkszeredában. A Lélekműhely Egyesület ezúttal 4 napos pszichoszeredára várja az önismeret, a kapcsolatok és az emberi működés iránt érdeklődőket. A fesztivál mottója a tükröződések. Arra hív, hogy egy kicsit más szemmel nézzünk önmagunkra és egymásra, arra, hogy mit látunk a tükörben, mit mutatunk a világnak és mit látunk meg egymásban. Izgalmas előadások, interaktív műhelymunkák, beszélgetések és különleges kulturális kísérő programok várnak, közérthetően tabuk nélkül és nem csak szakmabelieknek. A teljes programért és a jegyekért keresd a Lélekműhely Egyesület Facebook oldalát.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

Hát jelent sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

26 évvel ezelőtt, szeptember 18-án jelent meg Madonna Music című albuma Európában. Ez a 8. stúdióalbum a nagylemezek sorában. Az Egyesült Államokban egy nappal később, szeptember 19-én került a piacra. Ez ráadásul egy 26 éves évforduló, aminek egészen érdekes sztoria van. Ugye 2000-et írunk, akkor javában tombolt a Napster, magyarán ezek a file megosztó platformok fénykorukat élték, és a lemez megjelenés előtt az album dalai kiszivárogtak fel az internetre egyenesen a Napster korszakban. Nyilván mindenütt egyszer csak elérhetővé váltak, még mielőtt a hanghordozó, azaz a CD a boltok polcaira került volna. A Music volt az első kimásolt kislemez, ez augusztus 1-én került a rádiókba, és nagyon különleges, hiszen Madonna egy francia-afgán producert választott, hogy bábáskodjon a lemez születésénél, Mirvei Amdzai. Ő hozta az elektronikus kissé futurisztikus hangzást, amely az egész album egyik meghatározó eleme lett. 2000-ben Madonna Musical nem egyszerűen újabb slágert gyártott, a francia producerrel olyan elektronikus, funkos hangzást hozott be a mainstreambe, amely tökéletesen illett az új évezred kezdetéhez, miközben maga a dal arról szólt, hogy a zene képes mindenkit összehozni, kortól, nemtől, vallási hovatartozástól, illetve rasztól függetlenül.

0: Elkezdődött az Axiók Dédé mániája a Dédémánban.
1: Most nálunk a 10 cm-es vastag alumínium kasírozású Baudemann üveggyapot csak 185 lej tekercsenként, valamint a Baudemann Slate Cloudy Grey dekorációs természetes kő csak 89 lej 99 bani dobozonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: A román nyelv ismeretén nem csak a vizsgáid múlnak, hanem a jövőbeni boldogulásod is. Románt anyanyelvként beszélő tanáraink kedves, bátorító hozzáállása és az évek alatt kicsiszolt kommunikáció alapú módszertanunk kicsik és nagyobbak számára egyaránt meghozza az áttörést. www.nyelvoktatás.ro
3: Reklámot hallottak!

0: keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

Őtől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Szeptember 23-a és 26-a között első alkalommal kerül sor pszichológiai témájú fesztiválra Csíkszeredában. A Lélekműhely Egyesület ezúttal 4 napos pszichoszeredára várja az önismeret, a kapcsolatok és az emberi működés iránt érdeklődőket. A fesztivál mottója a tükröződések. Arra hív, hogy egy kicsit más szemmel nézzünk önmagunkra és egymásra, arra, hogy mit látunk a tükörben, mit mutatunk a világnak és mit látunk meg egymásban. Izgalmas előadások, interaktív műhelymunkák, beszélgetések és különleges kulturális kísérő programok várnak, közérthetően tabuk nélkül és nem csak szakmabelieknek. A teljes programért és a jegyekért keresd a Lélekműhely Egyesület Facebook oldalát.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Siegfried Murasán európai parlamenti képviselőt jelölte miniszterelnöknek. Nikus Ordán államfő a pártokkal folytatott több mint 6 órás konzultáció lezárása után. Az elnök szerint Siegfried Murasán kapta a legtöbb támogatást a konzultációkon résztvevő pártoktól, és 3 politikai alakulat is őt javasolta a kormányfői posztra. Nikus Ordán kiemelte a kormányfőjelölt európai parlamenti tapasztalatát és tárgyalási szakértelmét. Siegfried Murasán gondolkodási időt kért, egyelőre nem döntött arról, elfogadja-e a felkérést. Nikus Ordán közölte, megvárja a jelölt válaszát, mielőtt kihirdetné a kinevezéséről szóló rendeletet a hivatalos közlönyben. Az elnök szerint a kijelölt miniszterelnök nehéz feladat előtt áll, mivel jelenleg nincs kialakult parlamenti többség. Nem hozott áttörést Nikus Ordán államfő és a parlamenti pártok tegnapi konzultációja. Továbbra sem körvonalazódik olyan megoldás, amely mögött biztos parlamenti többség állna. Kelemen Hunor RNDS elnök az egyeztetés után úgy fogalmazott, a szövetség kész megszavazni egy kormányt, amennyiben azt a PESZEDE és a PENELE is támogatja. Egyelőre azonban sem a miniszterelnök jelölt személyéről, sem arról nincs megállapodás, hogy politikai vagy szakértői kabinet alakulna. Csoma Botond RNDS szóvivő szerint közben az előrehozott választás forgatókönyve is reális maradt. A képviselőház szerdán döntőházként 254 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett fogadta el a büntető törvénykönyvet módosító tervezetet, amely szerint önálló bűncselekménnyé válhat Romániában a kényszerházasság és a kényszerített együttélés. A hatályba lépéshez még az államfő kihirdetése szükséges. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, helyenként a gomoly felhőzet zavarja majd a napsütést. A csúcsérték 23-25 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 3 perccel, kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek, hozom a zenei újdonságokat, hozom a nyereményeket, és nyilván ezt kínálom elsősorban a mai kotyogó utolsó órájában. Günther Otto vagyok, tartsanak velem, 15 fokot mérnek már Csíkszeredában, 25 fokot is elérheti a csúcsérték.

0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ru címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás, a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

0: David Guetta és a Hypnoton közös dala You and I már dübörög a slágerlistákon, 11:30 lesz 7 perc múlva. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai szólnak, közöttük van sok-sok újdonság, hiszen azt ígértem, hogy hozom magammal, hamarosan érkezik Becky Hill, valamint a Changes. Előtt azonban koncentráljunk a családokra, az én időm, te időd, mi időnk, együtt töltött közös idő. Hamarosan indítok egy játékot, méghozzá a Mancs őrjárat Dino film holnap délelőtt 11 órától kezdődő vetítésére, és 5 főig tudok felajánlani családi belépőt a 11 órás matinéra. Szerintem én az időt nem is húzom tovább, mutatom az előzetest, legyenek figyelmesek, ebből lesz majd a kérdés.
1: Azt hiszem, én szárazföldi állat vagyok.
2: Ütközésre felkészülni! De ha bemegyünk a dzsungelbe, fel kell szerelkeznünk. Bármi van is a szigeten. Felkészültünk rá!
3: Ennél gyorsabban nem megy!
4: Igen.
2: Dino sziget, a legnagyobb felfedezés a világon.
5: Rex a nevem. Mi lenne, ha körbevezetnélek titeket? Juhu! Üdv az otthon, édes otthonomban! Oh! Nincs nagy képernyős tévé vagy wifi. Ő csak a térfigyelőm. Mindig figyel!
6: Itt van a világ legnagyobb gyémántbányája.
7: Gyere ide, szépségem!
6: Ha nagy a baj, jöhet a dinamit!
3: Ez egy vulkán! Megsemmisíti a szigetet! Minden segítségre szükség van!
4: Éld át a mozivásznon!
8: Csak lazán, kutyi!
4: Az őskori kalandot!
2: Meg kell mentenünk a szigetet!
3: Kitart velük!
9: Ez meg mi?
10: A pocakom. A bébi dínók megették a kutyakajámat.
9: Én nem ám!
2: Nincs túl nagy dínó, vagy túl kicsi kutya.
10: Meg tudom csinálni.
4: Mancs őrjárat, a dínó film.
10: Ne már! Én is akarok dínóőri vagy. Barátok egy életen át.
4: A mozikban.
0: Szombat délelőtt 11 órától kínálok családi programot a Csíki moziban, egészen pontosan a Dino filmet vetítik magyar szinkronnal. 5 főig tudok felajánlani családi belépőt egy helyes válaszért cserében. 0724-860-000 a Mancs őrjárat szerint mi a legnagyobb felfedezés a világon? Korábban elhangzott a helyes válasz, hogyha figyelmes volt, akkor tudja, már csak vissza kell küldeni nekem SMS-ben a jól ismert számra 0724-860-000, tehát a Mancs őrjárat szerint mi a legnagyobb felfedezés a világon?

0: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a 85 literes páncertalicska csak 169, valamint a 200 literes páncerbetonkeverő csak 1169 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
2: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
4: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és a rapteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
5: Reklámot hallottak.

Bruno Mars, valamint a Marry You 2010-ből a háttérben közben zajlik a nagy Bruno kaland. Hoztam egy vadi új dalt magammal, Topic and Becky G. Közös dal ez a Sorry Papi, csapjunk a hétvégi ritmusokba.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fan FM. Fülig zene.

Csúk Allenstein, a Primadonna, a Vadi új dal, az új zenék és slágerek között 3:42 lesz, 2 perc múlva. Lassan lezárjuk a játékot, méghozzá a szombati matiné vetítésre felajánlott családi belépőért. A kérdésem úgy hangzott, hogy mi a világ legnagyobb felfedezése a Mancs őrjárat szerint. Konkrétan a helyes válasz elhangzott a korábban bemutatott előzetesben. Nos, a Dino-sziget, vagy a dinoszauruszokkal teli trópusi sziget a világ legnagyobb felfedezése hangzik el a filmben. Ez volt a helyes válasz, ezt kellett nekem mostanáig elküldeni. Annak érdekében, hogy részt vegyen a sorsoláson. Stop, meg van nyomva, 939-es. Gratulálok egy újabb nyertesnek, kívánok nagyon-nagyon jó szórakozást az egész családnak. A Dino kalandot, egészen pontosan ugye a Mancsőrjárat legújabb részét, a Dino filmet holnap délelőtt 11 órától vetítik a Csíki moziban magyar szinkronnal.

0: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és a rapteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
1: Nagyon nem bonyolítjuk túl a történetet, már csak azért sem, mert mindössze 5 perc maradt hátra déli 12 óráig. Vannak azonban páros belépőim a Hungária Nagy Cirkusz hétvégi előadásaira, így ezeket lehet megnyerni. Hol vert sátrat a Hungária Nagy Cirkusz? Egyszerű, helyes választ kérek SMS-ben, nagyon gyorsan, 0724-860-000. You remember all the things I lost on you. FM 87.6.

0: 2024-ben jelent meg Bon Jovi és a Legendary, ez az utolsó felvétel. Az eheti utolsó kotyogóban, hiszen lassan búcsúznom kell, de... tartozom még néhány páros belépővel mindazoknak, akik mostanáig helyes választ küldtek nekem egy rendkívül egyszerű kérdésre. Tehát a Hungária Nagy Cirkusz a Kolozsvár Kaufland mögötti területen vert sátrat. Ezt kellett nekem mostanáig elküldeni, mint helyes választ. Említettem, hogy többet fogok sorsolni, úgyhogy stopp a gombot először nyomtam meg, 328, aztán még egyszer 414, és végül, de nem utolsó sorban 286. Ezek a nyertes SMS számok, utolsó három számjegyei. Gratulálok a nyerteseknek, kívánok nagyon-nagyon jó szórakozást, én Günther Otto vagyok, búcsúzom a hétre, tartalmas hétvégét, jó kikapcsolódást bízom benne, jövő héten ismét hallunk egymásról.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
2: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: 5 éve épül, de még várni kell a Csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola új tornatermének átadására. A Városháza szerint reális esély van arra, hogy ez még a 2026-2027-es tanévben megtörténjen. Jelenleg a hátralévő munkálatok közbeszerzésének előkészítése zajlik. Többek között a szellőztetést és a hangosítást kell még kiépíteni. Az épület földszintjén a korábbi tervekhez képest művészeti szaktermeket és műhelyeket alakítanak ki grafika, festészet, textil, szobrászat és kerámia számára. Az emeleten pedig a tornaterem és az öltöző kapnak helyet. Az iskola vezetése már nagyon várja az átadást, hiszen a jelenlegi kisebb tornaterem nem tud egyszerre több osztályt kiszolgálni. A létesítmény több funkciós lesz, így a tervek szerint nem csak tornaórákat, hanem akár koncerteket is tarthatnak majd benne. A tornaterem építésének terve még 2005-ben született, a kivitelezés 2021-ben kezdődött, írja a Székely Hon. 5 év után is ideiglenes marad a Hunyadi János utcai Y alakú kereszteződésnél kialakított körforgalom. Bár korábban szóba került a végleges kialakítás, az önkormányzat egyelőre nem sürgeti a beruházást. Borzs Béla alpolgármester szerint a körforgalom véglegesítésére azért nem került még sor, mert a beruházás nem számít sürgősnek, miközben az önkormányzatnak más, határidőhöz kötött feladatokra kellett összpontosítania. A Hunyadi János utcai megoldás bevált, a kereszteződésben gördülékenyebbé vált a forgalom, írja a Hargita Népe napilap. Május óta húzódik a csíkszeredai vigadó felújítására kiírt közbeszerzési eljárás lezárása. Miután a munkálatokra jelentkező cégek közül 2 megóvta az eredményt, a Városháza mindaddig tehetetlen, amíg a közbeszerzési jogorvoslati tanács nem dönt az óvásokról. A csíkszeredai önkormányzat még tavaly decemberben meghirdette a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárást. Az óvások ügyében a közbeszerzési jogorvoslati tanács többszöri kérésre sem hozott még döntést, holott a törvény értelmében 20 napon belül kell érdemben elbírálni a jogorvoslati kérelmet a közbeszerzési dokumentáció készhez vételét követően. Állatvédelmi ellenőrzéssel egybekötött közrendvédelmi akciót tartottak csütörtökön a csíkszeredai városi rendőrség és az állatvédelmi rendőrség munkatársai. Az akció során 115 személyt igazoltattak, mintegy 45 állatot ellenőriztek, és 30.800 leértékben szabtak ki bírságokat, írja a Masszol. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet a délután folyamán számítani. A csúcsérték a 24-25 Celsius fokot is elérheti. Csíkszeredában jelenleg 19 fokot mérnek. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fan FM Rádió.
0: Fan FM Rádió.

0: sokat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A FanFM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval. Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a FanFM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a FanFM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: A Spektrum román nyelvű érettségi és abszolváló felkészítőit azoknak ajánljuk, akik barátságos román anyanyelvű tanárral készülnének, hogy ne csak a vizsgán, de az életben is elboldoguljanak román nyelven. Személyre szóló tanácsadás a Spektrum Oktatási Központ székhelyén Csíkszereda, Kossuth utca 9, minden hétköznap 9 és 17 óra között. Bővebben www.nyelvoktatás.ro.
1: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és a rapteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
2: Reklámot hallottak.

0: számot. Ha otthonra ledobbantok, hebeg, szabok, szümmök. Szarracsi Rambo a brigádom, akin vagyok, zülök. Ilyenkor a nyugvilágomból is csak haszakutok, mikor megkérdezek,
1: ki volt a nő azon a fotón.
0: Amíg bízom bennem, holnap azt mondod, hogy van valaki. Nekem kis

0: ügyet akar, mint Ozzy Osbourne. Szerinted miért kapod reggelente, hogy Rozi Hozbort?
1: Ha tükör előtt Van Gogh festői művelet, ha jönne még Van Gogh, levágna mindkét füledet.
0: Arckönyvedet annyitok épp egy váltáska, már hiszem, hogy vas elelem első látásra.
1: Klimaxhoz téged az idő vezér.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: 5 éve épül, de még várni kell a Csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola új tornatermének átadására. A Városháza szerint reális esély van arra, hogy ez még a 2026-2027-es tanévben megtörténjen. Jelenleg a hátralévő munkálatok közbeszerzésének előkészítése zajlik. Többek között a szellőztetést és a hangosítást kell még kiépíteni. Az épület földszintjén a korábbi tervekhez képest művészeti szaktermeket és műhelyeket alakítanak ki grafika, festészet, textil, szobrászat és kerámia számára. Az emeleten pedig a tornaterem és az öltöző kapnak helyet. Az iskola vezetése már nagyon várja az átadást, hiszen a jelenlegi kisebb tornaterem nem tud egyszerre több osztályt kiszolgálni. A létesítmény több funkciós lesz, így a tervek szerint nem csak tornaórákat, hanem akár koncerteket is tarthatnak majd benne. A tornaterem építésének terve még 2005-ben született, a kivitelezés 2021-ben kezdődött, írja a Székely Hon. 5 év után is ideiglenes marad a Hunyadi János utcai Y alakú kereszteződésnél kialakított körforgalom. Bár korábban szóba került a végleges kialakítás, az önkormányzat egyelőre nem sürgeti a beruházást. Borzs Béla alpolgármester szerint a körforgalom véglegesítésére azért nem került még sor, mert a beruházás nem számít sürgősnek, miközben az önkormányzatnak más, határidőhöz kötött feladatokra kellett összpontosítania. A Hunyadi János utcai megoldás bevált, a kereszteződésben gördülékenyebbé vált a forgalom, írja a Hargita Népe napilap. Május óta húzódik a csíkszeredai vigadó felújítására kiírt közbeszerzési eljárás lezárása. Miután a munkálatokra jelentkező cégek közül 2 megóvta az eredményt. A Városháza mindaddig tehetetlen, amíg a közbeszerzési jogorvoslati tanács nem dönt az óvásokról. A csíkszeredai önkormányzat még tavaly decemberben meghirdette a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárást. Az óvások ügyében a közbeszerzési jogorvoslati tanács többszöri kérésre sem hozott még döntést, holott a törvény értelmében 20 napon belül kell érdemben elbírálni a jogorvoslati kérelmet a közbeszerzési dokumentáció készhezvételét követően. Állatvédelmi ellenőrzéssel egybekötött közrendvédelmi akciót tartottak csütörtökön a Csíkszeredai Városi Rendőrség és az Állatvédelmi Rendőrség munkatársai. Az akció során 115 személyt igazoltattak, mintegy 45 állatot ellenőriztek, és 30.800 leértékben szabtak ki bírságokat, írja a Masszol. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet a délután folyamán számítani. A csúcsérték a 24-25 Celsius fokot is elérheti. Csíkszeredában jelenleg 19 fokot mérnek. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
3: I've been going back to yours. I've been fighting,

0: talking, and we can talk about whatever is on your mind.
1: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
2: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
1: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
3: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Szeptember 23-a és 26-a között kerül sor Csíkszereda Jenső pszichológiai témájú fesztiváljának idei, immár harmadik kiadására. A Lélekműhely Egyesület ezúttal 4 napos pszichószeredára várja az önismeret, a kapcsolatok és az emberi működés iránt érdeklődőket. A fesztivál mottója a tükröződések. Arra hív, hogy egy kicsit más szemmel nézzünk önmagunkra és egymásra. Arra, hogy mit látunk a tükörben, mit mutatunk a világnak és mit látunk meg egymásban. Izgalmas előadások, interaktív műhelymunkák, beszélgetések és különleges kulturális kísérőprogramok várnak, közérthetően tabuk nélkül és nem csak szakmabelieknek. A teljes programért és a jegyekért keresd a Lélekműhely Egyesület Facebook oldalát.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Fun FM rádió. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Megkezdte a kormányalakítással kapcsolatos munkát, közölte Siegfried Murechan kijelölt miniszterelnök, aki ígéretet tett arra, hogy az eljárás minden lépéséről tájékoztatja a nyilvánosságot. A Nemzeti Liberális Párt európai parlamenti képviselője közös sajtótájékoztatót tartott az őt támogató Penelous Szere és RMDS vezetőivel. Nikus Ordán államfő a parlamenti pártokkal tartott kotrocseni egyeztetések után Siegfried Murechant bízta meg kormányalakítással. Az államfő elmondta, az európai parlamenti képviselő volt az első számú jelöltje, mert ő számíthat a legtöbb szavazatra a konzultáción résztvevő pártoktól. Az államfő a napokban írja alá a kormányalakítási megbízásáról szóló rendeletet, amely hétfőn jelenik meg a hivatalos közlönyben. Ettől számítva a jelöltnek 10 nap áll rendelkezésére, hogy összeállítsa a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. A kormányalakítással megbízott Siegfried Murechannak az alkotmány értelmében 10 napja van. A 4 hónapja tartó politikai padhelyzetben Murechan a harmadik miniszterelnök jelölt. A korábbi kormányalakítási kísérletek ugyanis kudarcot vallottak. Eugene Tomák visszaadta a megbízatását, Adrián Vestea nem kapta meg a beiktatáshoz szükséges szavazatszámot. Nikus Ordán tegnap a parlamenti pártokkal folytatott egyeztetések után úgy fogalmazott, a politikusoknak kompromisszumot kell kötniük, mert Romániának szüksége van kormányra, míg akkor is, ha egyelőre nincs körvonalazódó parlamenti többség. Az Európai Bizottság jóváhagyta Románia tervét a juh és kecske export újraindítására. A terv az állatok járványügyi kockázat szerinti differenciált oltását írja elő. Románia 1,3 millió adag oltóanyagot kap ingyenesen az Európai Uniótól. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság tájékoztatása szerint a teljes oltási programot csak Tulcsa és Konstanca megyében alkalmazzák. Ezekben a magasabb kockázatú térségekben a kiskérődzők pestise, valamint a juh és kecskehímlő ellen is oltanak. Az ország többi részén csak a juh és kecskehímlő elleni oltást vezetik be. A közlemény szerint Románia időközben 6 olyan exportpiaccal is megállapodott, amelyek elfogadják a teljes oltási programot. Ezek Szaúd-Arábia, Jordánia, Marokkó, Tunézia, Izrael és Líbia. Tovább 7 hasonló megállapodásról már előre haladott tárgyalások zajlanak. Hivatalos közleményben reagált az Országos Nyugdíjpénztár, a Csenepepe azokra a sajtóhírekre, amelyek szerint mintegy 2,2 millió nyugdíjat számolhatnak újra. A sokkoló szám a számvevőszék könyvvizsgálói által elemzett adatokból származik, ám a Csenepepe hangsúlyozza, a statisztikai extrapolációval becsült érték nem jelenti azt, hogy az összes érintett dossziét egyenként átvizsgálták és hibát is megállapítottak. A nyugdíjpénztár részletesen tisztázta a számvevőszék jelentésében szereplő adatok értelmezését. Tájékoztatásuk szerint a könyvvizsgálók adatbázisból vettek mintákat, azokon végezték el a részletes ellenőrzéseket, majd az eredményekből statisztikai becsléseket készítettek a teljes állományra vonatkozóan. A nyugdíjpénztár biztosította a lakosságot arról, hogy nem bagatelizálja el a könyvvizsgálók által jelzett egyedi eseteket. Minden felmerülő gyanút kivizsgálnak, és ahol beigazolódik az eltérés, ott a törvényi előírásoknak megfelelően járnak el, azaz amennyiben jogtalanul fizettek ki többletet, az összeget visszakövetelik, ha pedig a nyugdíjas kevesebb pénzt kapott a járandóságánál, a fennmaradó összeget utólag kiutalják a jogosultaknak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben változóan felhős égbolt mellett marad a száraz, javarészt napos időjárás magas hőmérsékleti értékekkel. 23 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 25 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió. Ébredj velünk. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.
3: Nem

0: A mesterséges intelligencia korában egyre fontosabb a hiteles tudás átadása. Ha szeretnéd a saját szakterületed tudását szakképzéseken vagy ismeretterjesztő előadásokon kamatoztatni, a Spektrumnál elsajátíthatod a képzési módszertan alapjait, és minisztérium által akkreditált képződiplomát szerezhetsz. Hamarosan induló formátor képzésünkre felsőfokú diplomával rendelkezőket várunk. Spektrum Oktatási Központ. www.nyelvoktatás.ro 07 45 45 45 48.
1: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
2: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30

0: Rádióval a harmadik aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszekelyföld.ro.
1: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arab teli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
2: Reklámot hallottak.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja. Come here, baby.

0: Más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplász csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

sokat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: A legjobb társ a munkában is. Fun FM 87,6.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Megkezdte a kormány alakítással kapcsolatos munkát, miután Nikus Ordán államfő őt bízta meg kormány alakítással. Közölte Siegfried Murenschan, kijelölt miniszterelnök, aki ígéretet tett arra, hogy az eljárás minden lépéséről tájékoztatja a nyilvánosságot. A Nemzeti Liberális Párt európai parlamenti képviselőjét a PNR-e, az USZER-e és az RMDS támogatja. Siegfried Murenschannak az alkotmány értelmében 10 napja van arra, hogy összeállítsa a kormány a névsorát, a kormányprogramot és bizalmi szavazást kérjen a parlamenttől. 233 parlamenti szavazatra van szüksége kormánya beiktatásához, ezért valamennyi parlamenti párttal tárgyalnia kell. A Szociáldemokrata párt elnöke Sorin Grindjánó meglepetésének és csalódottságának adott hangot a jelölés miatt. Hétfőre összehívta a párt vezetőségének ülését. Az AOR elutasította a jelölést, és úgy véli, ez egyre közelebb sodorja Romániát az előrehozott választásokhoz. A Béke Románia az első frakció képviselőcsoportja szintén nemet mondott a javaslatra. Egyelőre a PNL, az USZER-e és az RMDS támogatja hivatalosan a Siegfried Murenschan vezette kormány megalakítását. A beiktatáshoz még 46 szavazatra van szükség. Mintegy 238 millió lejre emelte a kormány a csíkszeredai új fertőző és tüdőkórház beruházásának értékét. A fejlesztés aktualizált költségvetését a csütörtöki kormányülésen hagyták jóvá. Az új épület együttesben a csíkszeredai megyei sürgősségi kórház, fertőző betegségek és tüdőgyógyászati osztálya kap majd helyet. A két részleg jelenleg egy 1874-ben épült csíksomjói épületben működik, amely már nem felel meg a korszerű egészségügyi ellátás követelményeinek. Az eredetileg mintegy 71 millió lejre becsült beruházás költsége az építőanyagok és a kivitelezés drágulása, valamint a megváltozott egészségügyi előírások és műszaki tervek miatt emelkedett közel 238 millió lejre. Az új kórházban járó betegrendelők, diagnosztikai és laboratóriumi egységek, valamint a betegek biztonságos elkülönítését szolgáló részlegek is helyet kapnak. A beruházás részeként helikopter leszálló pályát is kialakítanak. 5 éve épül, de még várni kell a csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola új tornatermének átadására. A Városháza szerint reális esély van arra, hogy ez még a 2026-2027-es tanévben megtörténjen. Jelenleg a hátralévő munkálatok közbeszerzésének előkészítése zajlik. Többek között a szellőztetést és a hangosítást kell még kiépíteni. 5 év után ideiglenes marad a Hunyadi János utcai Y alakú kereszteződésnél kialakított körforgalom. Bár korábban szóba került a végleges kialakítás, az önkormányzat egyelőre nem sürgeti a beruházást. Porsz Béla alpolgármester szerint a körforgalom véglegesítésére azért nem került még sor, mert a beruházás nem számít sürgősnek, miközben az önkormányzatnak más határidőhöz kötött feladatokra kellett összpontosítania. A Hunyadi János utcai megoldás bevált, a kereszteződésben gördülékenyebbé vált a forgalom, értesült a Hargita népe. Állatvédelmi ellenőrzéssel egybekötött közrendvédelmi akciót tartottak csütörtökön a csíkszeredai városi rendőrség és az állatvédelmi rendőrség munkatársai. Az akció során 115 személyt igazoltattak, mintegy 45 állatot ellenőriztek, és 30.800 leértékben szabtak ki bírságokat, írja a Masszol. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. Csíkszeredában jelenleg 24 Celsius fokot mérnek, a reális hőérzet 23 fokra tehető, a csúcsérték 25 foknál nem emelkedik magasabbra. A közelgő hétvége szintén száraz és napos idővel várható. A reggeli órákban a hőmérséklet plusz 4, plusz 7 fok közé csökken, napközben a csúcsérték 23-25 fok közé tehető.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassál figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót, főleg a szuper jubileumi hétvégén. A 120 g-os Pikok cirna kolbász 4 lej 99 vani, a 250 g-os Alesto pörkölt és sósföldi magyaró 3 lej 49 vani, és a banán kilója 3 lej 99 vani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arab teli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
3: Reklámot hallottak.

0: sikeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás, a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében. Szombatonként 11-től.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Szeptember 23-a és 26-a között kerül sor Csíkszereda első pszichológiai témájú fesztiváljának idei, immár harmadik kiadására. A Lélekműhely Egyesület ezúttal 4 napos pszichószeredára várja az önismeret, a kapcsolatok és az emberi működés iránt érdeklődőket. A fesztivál mottója a tükröződések. Arra hív, hogy egy kicsit más szemmel nézzünk önmagunkra és egymásra, arra, hogy mit látunk a tükörben, mit mutatunk a világnak és mit látunk meg egymásban. Izgalmas előadások, interaktív műhelymunkák, beszélgetések és különleges kulturális kísérőprogramok várnak, közérthetően tabuk nélkül és nem csak szakmabelieknek. A teljes programért és a jegyekért keresd a Lélekműhely Egyesület Facebook oldalát.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Megkezdte a kormány alakítással kapcsolatos munkát, miután Nikus Ordán államfő őt bízta meg kormány alakítással. Közölte Siegfried Murenschan kijelölt miniszterelnök, aki ígéretet tett arra, hogy az eljárás minden lépéséről tájékoztatja a nyilvánosságot. A Nemzeti Liberális Párt európai parlamenti képviselőjét a PENERE, az USZERE és az RMDS támogatja. Siegfried Murenschannak az alkotmány értelmében 10 napja van arra, hogy összeállítsa kormánya névsorát, a kormányprogramot és bizalmi szavazást kérjen a parlamenttől. 233 parlamenti szavazatra van szüksége kormánya beiktatásához, ezért valamennyi parlamenti párttal tárgyalnia kell. A szociáldemokrata párt elnöke Soren Grindeanu meglepetésének és csalódottságának adott hangot a jelölés miatt. Hétfőre összehívta a párt vezetőségének ülését. Az AOR elutasította a jelölést, és úgy véli, ez egyre közelebb sodorja Romániát az előrehozott választásokhoz. A béke Románia az első frakció képviselőcsoportja szintén nemet mondott a javaslatra. Egyelőre a PENELE, az USZERE és az RMDS támogatja hivatalosan a Siegfried Murenschan vezette kormány megalakítását. A beiktatáshoz még 46 szavazatra van szükség. Mintegy 238 millió lejre emelte a kormány a csíkszeredai új fertőző és tüdőkórház beruházásának értékét. A fejlesztés aktualizált költségvetését a csütörtöki kormányülésen hagyták jóvá. Az új épület együttesben a csíkszeredai megyei sürgősségi kórház, fertőző betegségek és tüdőgyógyászati osztálya kap majd helyet. A két részleg jelenleg egy 1874-ben épült csíksomjói épületben működik, amely már nem felel meg a korszerű egészségügyi ellátás követelményeinek. Az eredetileg mintegy 71 millió lejre becsült beruházás költsége az építőanyagok és a kivitelezés drágulása, valamint a megváltozott egészségügyi előírások és műszaki tervek miatt emelkedett közel 238 millió lejre. Az új kórházban járó betegrendelők, diagnosztikai és laboratóriumi egységek, valamint a betegek biztonságos elkülönítését szolgáló részlegek is helyet kapnak. A beruházás részeként helikopter leszálló pályát is kialakítanak. 5 éve épül, de még várni kell a csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola új tornatermének átadására. A Városháza szerint reális esély van arra, hogy ez még a 2026-2027-es tanévben megtörténjen. Jelenleg a hátralévő munkálatok közbeszerzésének előkészítése zajlik. Többek között a szellőztetést és a hangosítást kell még kiépíteni. 5 év után ideiglenes marad a Hunyadi János utcai Y alakú kereszteződésnél kialakított körforgalom. Bár korábban szóba került a végleges kialakítás, az önkormányzat egyelőre nem sürgeti a beruházást. Bors Béla alpolgármester szerint a körforgalom véglegesítésére azért nem került még sor, mert a beruházás nem számít sürgősnek, miközben az önkormányzatnak más határidőhöz kötött feladatokra kellett összpontosítania. A Hunyadi János utcai megoldás bevált, a kereszteződésben gördülékenyebbé vált a forgalom, értesült a Hargita népe. Állatvédelmi ellenőrzéssel egybekötött közrendvédelmi akciót tartottak csütörtökön a csíkszeredai városi rendőrség és az állatvédelmi rendőrség munkatársai. Az akció során 115 személyt igazoltattak, mintegy 45 állatot ellenőriztek, és 30.800 leértékben szabtak ki bírságokat, írja a Masszol. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. Csíkszeredában jelenleg 24 Celsius fokot mérnek, a reális hőérzet 23 fokra tehető, a csúcsérték 25 foknál nem emelkedik magasabbra. A közelgő hétvége szintén száraz és napos idővel várható, a reggeli órákban a hőmérséklet plusz 4, plusz 7 fok közé csökken, napközben a csúcsérték 23-25 fok közé tehető.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: A fortifikált forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált forti.
1: A Lidl-ben mindig lehet találni valami olcsót. Főleg a szuper jubileumi hétvégén. A 120 g-os Pikok cirna kolbász 4,99 vani, a 250 g-os Alesto pörkölt és sósföldi magyaró 3,49 vani, és a banán kilója 3,99 vani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszekelyföld.ro.
3: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
4: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
5: Hány jó üzleti lehetőség marad el csak azért, mert az alkalmazottak nem beszélnek jól románul? Itt az idő, hogy a munkatársai szintet lépjenek velünk. A Spektrum Oktatási Központ céges román kommunikációs képzést indít. Román anyanyelvű, szakképzett tanárokkal, rugalmas órarenddel. A kezdőknek bátorságot és szilárd alapokat adunk. A haladóknak profi, magabiztos nyelvtudást. Kis csoport, valós helyzetek. 30 év tapasztalat, bevált céges referenciák. Beszéljen minden alkalmazottja végre magabiztosan románul. Ingyenes szintfelmérés www.nyelvoktatás.ro. Kérje személyre szóló ajánlatunkat a 07 45 45 45 48-as telefonszámon.
6: Reklámot hallottak.

0: hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval. Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és a rapteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
1: Reklámot hallottak.

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Megkezdte a kormányalakítással kapcsolatos munkát, miután Nikus Ordán államfő őt bízta meg kormányalakítással. Közölte Siegfried Murenschan, kijelölt miniszterelnök, aki ígéretet tett arra, hogy az eljárás minden lépéséről tájékoztatja a nyilvánosságot. A Nemzeti Liberális Párt európai parlamenti képviselőjét a PNR-e, az USZERE és az RMDS támogatja. Siegfried Murenschannak az alkotmány értelmében 10 napja van arra, hogy összeállítsa kormánya névsorát, a kormányprogramot és bizalmi szavazást kérjen a parlamenttől. 233 parlamenti szavazatra van szüksége kormánya beiktatásához, ezért valamennyi parlamenti párttal tárgyalnia kell. A Szociáldemokrata párt elnöke Sorin Grindjánó meglepetésének és csalódottságának adott hangot a jelölés miatt. Hétfőre összehívta a párt vezetőségének ülését. Az AOR elutasította a jelölést, és úgy véli, ez egyre közelebb sodorja Romániát az előrehozott választásokhoz. A Béke Románia az első frakció képviselőcsoportja szintén nemet mondott a javaslatra. Egyelőre a PNL, az USZERE és az RMDS támogatja hivatalosan a Siegfried Murenschan vezette kormány megalakítását. A beiktatáshoz még 46 szavazatra van szükség. Mintegy 238 millió lejre emelte a kormány a csíkszeredai új fertőző és tüdőkórház beruházásának értékét. A fejlesztés aktualizált költségvetését a csütörtöki kormányülésen hagyták jóvá. Az új épület együttesben a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház, fertőző betegségek és tüdőgyógyászati osztálya kap majd helyet. A két részleg jelenleg egy 1874-ben épült csíksomjói épületben működik, amely már nem felel meg a korszerű egészségügyi ellátás követelményeinek. Az eredetileg mintegy 71 millió lejre becsült beruházás költsége az építőanyagok és a kivitelezés drágulása, valamint a megváltozott egészségügyi előírások és műszaki tervek miatt emelkedett közel 238 millió lejre. Az új kórházban járó betegrendelők, diagnosztikai és laboratóriumi egységek, valamint a betegek biztonságos elkülönítését szolgáló részlegek is helyet kapnak. A beruházás részeként helikopter leszálló pályát is kialakítanak. 5 éve épül, de még várni kell a csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola új tornatermének átadására. A Városháza szerint reális esély van arra, hogy ez még a 2026-2027-es tanévben megtörténjen. Jelenleg a hátralévő munkálatok közbeszerzésének előkészítése zajlik. Többek között a szellőztetést és a hangosítást kell még kiépíteni. 5 év után ideiglenes marad a Hunyadi János utcai Y alakú kereszteződésnél kialakított körforgalom. Bár korábban szóba került a végleges kialakítás, az önkormányzat egyelőre nem sürgeti a beruházást. Bors Béla alpolgármester szerint a körforgalom véglegesítésére azért nem került még sor, mert a beruházás nem számít sürgősnek, miközben az önkormányzatnak más határidőhöz kötött feladatokra kellett összpontosítania. A Hunyadi János utcai megoldás bevált, a kereszteződésben gördülékenyebbé vált a forgalom, értesült a Hargita népe. Állatvédelmi ellenőrzéssel egybekötött közrendvédelmi akciót tartottak csütörtökön a csíkszeredai városi rendőrség és az állatvédelmi rendőrség munkatársai. Az akció során 115 személyt igazoltattak, mintegy 45 állatot ellenőriztek, és 30.800 leértékben szabtak ki bírságokat, írja a Masszol. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. Csíkszeredában jelenleg 24 Celsius fokot mérnek, a reális hőérzet 23 fokra tehető, a csúcsérték 25 foknál nem emelkedik magasabbra. A közelgő hétvége szintén száraz és napos idővel várható, a reggeli órákban a hőmérséklet plusz 4, plusz 7 fok közé csökken, napközben a csúcsérték 23-25 fok közé tehető.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.

0: keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
2: Szombatonként 11-től.

0: Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszereda.
1: Mozi. Koncert. Vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
2: Szeptember 23-a és 26-a között kerül sor Csíkszereda első pszichológiai témájú fesztiváljának idei, immár harmadik kiadására. A Lélekműhely Egyesület ezúttal 4 napos pszichószeredára várja az önismeret, a kapcsolatok és az emberi működés iránt érdeklődőket. A fesztivál mottója a tükröződések. Arra hív, hogy egy kicsit más szemmel nézzünk önmagunkra és egymásra. Arra, hogy mit látunk a tükörben, mit mutatunk a világnak és mit látunk meg egymásban. Izgalmas előadások, interaktív műhelymunkák, beszélgetések és különleges kulturális kísérőprogramok várnak. Közérthetően tabuk nélkül és nem csak szakmabelieknek. A teljes programért és a jegyekért keresd a Lélekműhely Egyesület Facebook oldalát.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör
1: és a fanefem.
0: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

FM 87,6 Fan FM Rádió. Füli.

kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszereda.

0: Fültől fülig.
1: Fan FM rádió. Fülig zene.
0: Fülig zene.
2: Fan FM.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fan FM rádióban.

nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint dorombol, a hiúság megvett az elme a kolostor. Miért az álmon én, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény, az ösztön, az anyuka.

0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM.

0: magyar zenék órája. Hajrá, magyarok!
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: Something special about music. Trust your DJ.
1: Táncolható slágerek, igazi 90-es válogatás. A 90-es évek emlékezetes ritmusai. Csak a legjobbak. Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak. Két órában.
2: Fan FM Rádió. Fülig zene.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja?
1: Látom, hogy itt a hétvége. Húzd el két napra vége.
0: A hétvége a slágereké.
2: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.
3: Check it out, check it out.

0: about music. Trust your DJ.
1: Táncolható slágerek. Igazi 90-es válogatás. 90-es válogatás. A 90-es évek emlékezetes ritmusai. Csak a legjobbak. Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak. Két órában.
2: Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.
2: Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak, két órában.

sleep. Let me be the one that you seek.

smell of

Keep moving.

összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

Hogy újnak élje meg a sokadik randit. Vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudod hol vagy. Csak hajtok az úton, néha közben. Visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg. Összebilincselt minket az élet.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.